Prom Panciakarta. Cuma di RRI Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.